0: 90s, 90s macht den Sommer endless. Macht euch ready für einen geilen Spätsommer. Here we go, here we go, here we go again. Scooter hören, Scooter fahren, Scooter fahren, Scooter fahren.
1: Hyper, hyper.
0: Cruist durch eure Hood mit eurem neuen E-Scooter in der exklusiven 90s, 90s Edition.
2: I'm raving, I'm raving. I'm raving till the sweat is full.
0: Sunglasses on, Beats laut, beste Laune. Meldet euch online an, hört 90s 90s all day long. Entdeckt die Scooter-Tracks im Programm und gewinnt. Wieder zurück, 90s 90s, Scooter hören, Scooter fahren. Jetzt mitmachen, 90s90s.de.
3: Ihr seid ja alle wahnsinnig!
4: Skapadabadu, pindududu, badududu, badududu, badududu, badududu, badududu, badududu, badududu, badududu, badududu, badududu, badududu, badududu, badududu, badududu, badududu, badududu, badududu, badududu, badududu, badududu, badududu, badududu, badududu, badududu, badududu, badududu, badududu, badududu, badududu, badududu, badududu, badududu, badududu, badududu, badududu, badududu, badududu, badududu, badududu, badududu, badududu, badududu, badududu, badududu, badududu, badududu, badududu, badududu, badududu, badududu, badududu, badududu, badududu, badududu, badududu, badududu, badududu, badududu, badududu, badududu, badududu, badududu, badududu, badududu, badududu, badududu, badududu, badududu, badududu, badududu, badududu, badududu, badududu, badududu, badududu, badududu, badududu, badududu, badududu, badududu, badududu, badududu, badududu, badududu, badududu, badududu, badududu, badududu, badududu, badududu, badududu, bad